FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: szal!
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

színesre. FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsor, a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult. Új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum bevált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára a nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC-s erdülőkorosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC-s erdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mitykó Bianka Szabinál és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projektindító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mindegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsi Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettősség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikari köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmagtisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották, a szerkesztő Vegíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Néptáncos évzáróval telt meg a Békés Csabai főtér. Békés Csabai diáklány képviseli Magyarországot a WorldSkills világversenyen. Három évszázad Csabai története elevenedik meg Bauer Barbara újregényében. 13 rétisas fiókát gyűrűztek meg a Körös Maros Nemzeti Parkban. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Szent István tér szerda délután igazi ünnepi forgataggá változott. Itt tartották a 2025-26-os nevelési év, aki nem lép egyszerre, néptánc programjának évzáró zenés-táncos rendezvényét. Az Aprók Táncán közel 400 óvodás mutatta be mindazt, amit az év során megtanult. A város szívében felsorakozó népviseletbe öltözött gyerekek látványa sok érdeklődőt és büszke családtagot vonzott. A megjelenteket a város alpolgármestere köszöntötte, aki elmondta, a főtér mindig szép, de amikor óvodásig töltik meg népviseletben, az különösen meghitt látvány. Úgy fogalmazott, hogy ez az egyik leghangulatosabb esemény a gyerekek, szülők, nagyszülők és az óvodapedagógusok számára. Hozzátette, hogy az évzáró néptánc program csúcspontja, ahol a gyerekek bemutatják mindazt, amit a nevelési év során elsajátítottak. A közel 400 táncoló óvodás számára ez hatalmas élmény, a családok pedig magukkal viszik a látványt, nem csak fotókon, hanem a szívükben is. A program szakmai hátterét a hét próbás néptánc iskola biztosítja, együttműködésben a helyi óvodákkal és az önkormányzattal. A kezdeményezés nem csupán tánctanítás, komoly pedagógiai célokat is szolgál. Békés Csaba önkormányzati óvodáiban jelenleg több mint 1500 gyerek jár, és mindannyian részt vehetnek a néptánc foglalkozásokon. Végzős óvodásként pedig mindenki eljuthat a főtéri évzáróra. A néptánc iskola igazgatója Vaszkó János kiemelte, intézményük elkötelezett a szakmai együttműködés és a hálózatosodás mellett. Ennek mintapéldája az óvodákkal közös munka. Elmondta, hogy minden önkormányzati óvodában jelen van a néptánc, amelyet az iskola pedagógusai mentorálnak. A program egyszerre érzékenyítő, készség és képességfejlesztő, amely játékos formában segíti a mozgásfejlődést. Hozzátette, hogy a visszajelzések szerint a gyerekek és a szülők is szeretik a foglalkozásokat, és úgy fogalmazott, a fellépés csak a jéghegy csúcsa. Az évzáró pedig ünnepe annak a munkának, amely egész évben zajlik, és amelynek tartalma jóval több annál, mint ami a téren látható. A program végén a szülők is csatlakoztak a tánchoz, a gyerekek pedig, ahogy az óvoda pedagógusok fogalmaztak, most is sok mosolyt csaltak mindenki arcára. Szelei Nóra, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégiumának általános ápolószakos tanulója képviselti Magyarországot a WorldSkills versenyen, amelyet a szakmák világbajnokságaként tartanak számon. A rangos nemzetközi megmérettetést idén szeptemberben rendezik meg Shanghaiban, ahol a világ legtehetségesebb fiatal szakemberei mérik össze elméleti és gyakorlati tudásukat. A Békés Csabai diáknak komoly állóképességre és maximális koncentrációra lesz szüksége, hiszen a nemzetközi mezőnyben 4 napon át tart majd a feszített tempójú versenyzés. Erről számolt be közösségi oldalán a polgármester. A városvezető azt is hangsúlyozta, hogy Békés Csaba számára nagy elismerés és büszkeség, hogy egy helyi intézmény kiváló tehetsége képviseli hazánkat egy ilyen magas szintű nemzetközi porondon.

0: mintegy 1000 oldalon két kötetben dolgozta fel a csabaiak elmúlt 300 évét Bauer Barbara, az évtizedekig Egyeken élő békés csabai kötődésű író. A Híd építő című iker kötet első részét ősszel, a másodikat pedig szerdán mutatta be a Békés megyei könyvtárban. Az írónő hangsúlyozta, hogy műve nem dokumentum történet és nem tény irodalom, hanem fikciókkal átszőtt regény. Úgy fogalmazott, hogy a tótok érkezésének idejéből nincsenek személyes élmények, ezért a korabeli viseletek, a táj és a török dúlás utáni állapotok ismeretében kellett elképzelnie a történteket. A Békés csabai hagyományőrző kulturális kör elnöke Mácsai Sándor különlegesnek nevezte, hogy egy nem csabai születésű alkotó ilyen részletességgel foglalkozik a város múltjával. Felidézte, hogy korábban már közösen készítettek egy Máté Péter estet is. Elmondta, hogy a két kötetes mű elkészültével közös feldolgozást terveznek, és már most biztos, hogy szeptember 28-án rendkívüli bemutatót tartanak az evangélikus nagy templomban. Békés Csaba polgármestere Szarvas Péter szerint a regény bemutatója nem csak irodalmi különlegesség, hanem lélekemelő esemény. Úgy fogalmazott, hogy a mű több mint 300 év történetét, az újratelepítést követő időszakot mutatja be egy családregény formájában. Kiemelte, hogy Bauer Barbara nagyszerűen ábrázolta a csabaiak, szlovákok, magyarok, zsidók és németek kitartását és hitét, amellyel a nehéz helyzetekben is formálták saját életüket és a közösség jövőjét. A cím arra utal, hogy a város lakói mindig hidat képeztek egymás között, és Békés Csaba 1718-as újratelepítése óta élő nyüzsgő város maradt. A bemutatónak könyvtár igazgatója Juhász Zoltán és a polgármester köszöntötte a résztvevőket. Bauer Barbara beszélgető társa ezúttal dr. Valastyán Pál jogász volt. Súlyos technikai meghibásodás érintett több száz ingatlant sarkadon, miután egy jármű nekiütközött a Jókai utca és a Gyár utca sarkán található trafó állomásnak. Az ütközés következtében a hálózat túlfeszültség alá került, és 13 utcában tömegesen hibásodtak meg a háztartási gépek, derült ki a város közösségi oldalán közzétett tájékoztatásból. A bejegyzés szerint a trafó körzethez tartozó, mint egy 300 ingatlanban működő elektromos berendezések sorra mentek tönkre. Az első lakossági jelzések kedden érkeztek az önkormányzathoz, amely ezt követően több egyeztetést folytatott az áramszolgáltatóval. A megbeszélések eredményeként mára egyértelművé vált, milyen lépéseket kell megtenniük a károsultaknak. A város polgármestere dr. Mokán István elmondta, az áramszolgáltató pozitívan állt a helyzethez, és teljes nyitottságot mutat a lakossági kártérítési igények peren kívüli rendezésére. A károsultaknak az MVMD-MÁSZ áramhálózati Kft-nél kell bejelenteni igényüket e-mailben. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat ingyenes ügyvédi és hivatali segítséget biztosít mindazoknak, akik támogatást igényelnek a kártérítési folyamat során. Április utolsó napjaiban rétisas fiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Szakemberei. A Kissárréten és a Kettős Körös térségében összesen 8, a dévaványai ecsegi pusztákon pedig 5 fiatal madár kapott ornitológiai jelölést. A Kissárréteni már harmadik éve gyűrűzik az itt költő rétisas párok fiókáit. Idén 3 fészeknél tudták elvégezni a munkát, a negyedik helyszín az azonban a vízzel körülvett terep miatt kimaradt. A szakemberek így 6 fiókát láttak el gyűrűvel, mindegyik pár 2-2 fiókát nevelt. Ezt követően a kettős körös közelében költő egyik párnál további 2 fiatal madár kapott jelölést. A térségben további 3 rétisas pár is sikeresen költ, fészkeikben összesen 4 fióka nevelkedik. A dévaványai ecsegi pusztákon és a körös ártérben pedig 9 rétisas pár költ, ezek közül 7 a gyűrűzésre kijelölt mintaterületen. A fészkek ellenőrzésekor az is kiderült, hogy 3 fészekalj idő előtt tönkrement, a maradék 4-ben azonban megfelelő méretű fiókák vártak a jelölésre. A Nemzeti Park dévaványai tájegységében ez volt az első alkalom, hogy rétisasokat gyűrűztek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A nyár folyamán idén is népszerűek voltak a kerékpáros vándortáborok, melyek során diákok és kísérőik ismerhették meg Békés Csaba és környéke nevezetességeit. A túrák folytatódnak, de csak egy-egy napos osztálykirándulások formájában. A programról Opauszki Zoltán, a Békés Csabai Turisztikai Egyesület elnöke számolt be.
2: Ugye most nyilván elkezdődik a tényleg az őszi rosszabb idős időszak. Gyanítom, hogy ilyenkor már újabb túrákat nem fogtok szervezni, de ha jól emlékszem, akkor még a tanév folyamán is volt azért egy-egy nap, talán ezeket osztálykirándulásoknak lehet leginkább nevezni. Ilyenben gondolkodtok-e az idei tanévre is? Várható-e, keressék-e majd a csoportok?
3: Igen, mindenképpen érdemes két dolgot is szóvá ejteni a tekintetben. Az egyik valóban, én már harmadik éve hirdettünk meg a szorgalmi időszakban bringás osztálykirándulások lehetőségét, ugyancsak a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együttműködésben. Ezekre való jelentkezésre mód nyílott, és mód fog nyílni az idei évet illetően is, mind az őszi, mind a tavaszi szünetek időszakában, tehát abszolút van mód bringás osztálykirándulásokat szervezni. Ezek ugye nem hétnaposak, ezek csak egynapos osztálykirándulások, de itt is biztosítani tudjuk az érdeklődők számára a bringákat, az ehhez kapcsolódó szükséges eszközöket, sisakokat, táskákat, illetve egy profi túrakísérőt tudunk minden ilyen osztálykirándulás mellé biztosítani, hiszen éppen a bringás vándortáborok szervezési tapasztalata okán kialakult egy olyan nagyszerű csapat már a környezetünkben, akik tényleg nagyon magas színvonalon űzik ezt a szakmát, tehát abszolút felkészültek nem csak a bringázás kérdéseiben, hanem a térség turisztikai attrakciónak az ismertetésében is. Illetve amit érdemes még fölemlítenünk a turisztikai életünk vonatkozásában, az idejében is számos alkalommal került megszervezésre városismereti séta, alapvetően lehet mondani, hogy a Békéscsabai önkormányzata, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület és a Munkácsi negyedben található kulturális intézményeinknek az együttműködésének köszönhetően egyre népszerűbbek ezek a városismereti séták. Ez részben turisztikai aspektusú, másrészt pedig a lokál patriotizmusunkat, a városunk az alukötődés segítő programok. De népszerűek a kerékpár túrák, a venkém kerékpár túrák, amelyből ugyancsak több alkalommal hirdettünk meg és tudtunk megszervezni programokat, de az idejében volt két alkalommal is lehetőség arra, a Mukácsi Mihály Múzeum egyik kiváló munkatársa, a Forrai Mártának a szervezésében vehettünk részt egy olyan bringatúrán, amely a Wenkheim kerékpárúton valósult meg, ám de az esemény fókuszában a csabai téglaiparnak a története, a jemeni bányatavaknak a története, a élete, a élővilágának a megismerése, a horgászat, a halakkal és a madarakkal való ismerkedés lehetősége lett felkínálva. Itt kiváló partner volt a Körösvidéki Horgász Szövetség, Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségének a vezetése, Nemes Attila vezetésével. Tehát azt láttuk, hogy itt is nagyon-nagyon erőteljes érdeklődés volt, nagyon izgalmas dolgokat tudhattak meg a résztvevők. Tehát azt látom, hogy évről évre egyre több olyan esemény formálódik, amely alapvetően mondhatjuk, hogy a bringázás tartja a fókuszban, de ennél sokkal több, és kulturálisan, történetileg tudunk olyan dolgokat kínálni az érdeklődőknek, ami ebből fakadóan erősödő érdeklődést tud generálni ezen eseményekhez.

0: Beszéljük szerintem mindenképpen magáról a kulturális turizmusról is, hiszen a Munkácsi negyed létrejöttével ez is egy fogalom lett itt Békés Csabán, de akár szerintem lassan besorolhatjuk ide a Békés Megyei Népművészeti Egyesületet, mert ők is sokat tesznek ezért. Hogyan látod ezt a szegmensét a turizmusnak a városban? Mekkora embertömeget mozgat meg talán ez a része?
1: Talán nem is az embertömeg a legizgalmasabb ebben a tekintetben, hiszen a kultúra az nem a tömegturizmusnak a mágnes eszköze, ha szabad így fogalmazni. De mindenképpen azért, hogy nagyon fontos elem az, hogy Békés Csaba azzal, hogy a magyar kormány támogatásának köszönhetően, hogy a Modern Városok program keretében a Munkácsi negyed projektet meg tudta valósítani, az rendkívül sokat adott hozzá ahhoz, hogy a városunk mennyire élhető, mennyire vonzó, mit tudunk kínálni kulturálisan. Alapvetően ugye a csabaiaknak, a térségben élőknek, de nyilván a turisztikai aspektusa is egyre erőteljesebb ennek. És most nem akarom elsorolni azt, hogy mi valósult meg a Munkácsi negyed projekt keretében, de mindenképpen egy pici kitérőt érdemes tennünk arra vonatkozóan, hogy minek milyen hatása tud lenni. Egyrészt nagyon örülünk annak, hogy némi döcögést követően mégiscsak sikerült az utolsó ilyen építőipari jellegű beavatkozással befejeznünk a projektnek a megvalósítását. Miről beszélek? Ugye láthatják a csabaiak, hogy a Munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a felújítása megtörtént, befejeződött. Még ebben a hónapban a múzeumnak és környezetének átadása is meg fog történni, ugye a Szent Mihály naphoz kötődő esemény sorozatunkhoz kapcsolva. Tehát ez is ugye a városkép szempontjából egy meghatározó tényező. De azt gondolom, hogy az is, hogy a belvárosi hidak teljes mértékben megújulhattak az elmúlt években, ezek városképi szempontból is nagyon fontosak, de látjuk, hogy tulajdonképpen új kulturális események helyszíneként is meg tudnak mutatkozni, hiszen a Deák utcai Réti Pál híd, az imár hidi koncertek helyszínévé is vált. Tehát ezek mind hoznak magukkal új lehetőségeket. Tehát azt gondolom, hogy ezt így összességében kell értelmeznünk, és hát természetesen fontos, hogy a Munkácsi negyed intézményei azok milyen mértékben töltik meg tartalommal a negyednek a fizikai terét. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos értékévé tudott válni Békés Csabának, és ez mindenképpen egy vonzerő. Mind a városban, a térségben élők, mind az ide látogató turisták számára egyaránt. Hát egy dolgot említsünk még föl, ugye a szeptember utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre a Munkácsi Fest, amelynek keretében a Munkácsi negyedben működő intézmények nagyon izgalmas programokkal fogják várni a látogatókat, a résztvevőket. Ez is most már ugye több éről visszamenőleg kerül megrendezésre. És amennyiben az időjárás is kegyébe fogadja az eseményt és a szervezőket, akkor ezen a hétvégén immár mondhatjuk, hogy ugyancsak szokásos módon megszervezzük azt a vízi lámpionos felvonulást az Élővíz csatornán, amely egy nagyon-nagyon egyedi, izgalmas és attraktív eseményt kínál, és terveink szerint úgy ez fontos, hogy a Békési Kajakkenu Klub nagyon fontos partnerünk ebben a programban, de fel fogjuk kínálni a lehetőségét annak is, hogy bárki, aki kíváncsi és érdeklődőként szeretne a vízen bekapcsolódni ebbe a programba, erre is mód lesz. Ez az internet intézményeinknek a webes felületén meghirdetése kerül rövidesen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ismét itt voltál velünk, hogy beszélgethettünk a városi turizmusról, és nagyon jó munkát kívánunk nekünk
1: az elkövetkező
0: hónapokra.
1: Nagyon köszönöm, hogy tudtunk szót ejteni a nyári eseményeinkről. Köszönöm szépen, hogy itt láttam.

0: Békés Csabán a Munkácsi Fest programsorozat keretében került sor a Gazdiváró elnevezésű köztéri szobor felavatására. Az Andrássy út és a Munkácsy utca kereszteződésénél elhelyezett alkotás egy kutyát a hűség mintaképét ábrázolja. A szobor létrejöttének hátteréről Szarvas Péter Békés Csaba polgármestere számolt be. Elmondása szerint dr. Lévai Sándor és családja kezdeményezésére jött létre a mű, ők keresték meg az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy önzetlen felajánlásként egy műalkotással gazdagítsák a várost. A kérés elfogadása után született meg a terv, melynek eredménye ez a kutyát megformáló köztéri alkotás lett.
1: Tisztelettel köszöntöm rendezvényünkön Szarvas Péter polgármester urat.
2: Jó napot kívánok!
1: Varga Tamás alpolgármester urat, dr. Lévai Sándor nyugalmazott főállatorvos urat, és fiát dr. Lévai Zsolt ügyvéd urat. Köszöntöm Széri Varga Géza szobrászművész urat, a megjelent önkormányzati képviselőket, családtagokat, barátokat, érdeklődőket. Felkérem Szarvas Péter polgármester urat, mondja el köszöntő gondolatait.
2: Kedves Lévai család, Széri Varga művész úr, tisztelt hölgyeim és uraim! A mostani hangos, nyugtalan, sokszor zűrzavaros világban nem túl sokszor fordul elő velünk, hogy az önzetlenségről tanúbizonyságot tesz valaki, egy egész család. Pedig azt gondolom, hogy erre az alapvetően jó, kedves emberi tulajdonságra egyre nagyobb szükség van. A Lévai család, dr. Lévai Sándor néhány hónappal ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy szeretne adományként, önzetlenül a város számára egy olyan műalkotást létrehozatni és adományozni, amely a Gazdiváró címet viselő és kutyát megformázó szobor képében történt meg. Az önkormányzat jól kedvesen fogadta a megkeresést, és minden olyan szabályos előkészületi lépést megtettünk, ami lehetővé tette, hogy ma ezen az ünnepi eseményen, ünnepi pillanatokban együtt itt legyünk. Igen, és a mai nap nem is csak az önzetlenségről szól, hiszen szól a művészetről is, hiszen Széri Varga Géza úr formázta meg a szobrot, és ugye művész úrnak számtalan köztéri alkotását láthatjuk ma Békés Csabán. A Báb Színház előtti téren, vagy éppen nemrégen a Balassi Művészetek Házánál a domborművedet is nemrég avattuk Born Miklós emlékére. És szól egy kicsit a lokálpatriotizmusról szól, és arról is szól, hogy a békés csabaiak szeretik azt, hogy a környezetükben műalkotások legyenek, a kultúra, a művészet kikerüljön a köztereinkre. Fontosnak tartjuk ezt, és ha itt jól körbenéznek, pár száz méteres körzetben megtalálhatják annak jeleit, hogy a városvezetés képviselőtársaimmal együtt sokat gondol arra, hogy szépítsük városunkat. És most ebben a folyamatban találtunk egy önzetlen családot, dr. Lévai Sándor családtagjai személyében, akik valóban a forrás biztosították ahhoz, hogy a mai ünnepi eseményen együtt itt legyünk.
3: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

0: hitparádés lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, illetve nagyon boldog névnapot kívánunk a ma ünneplőknek, a tündéknek, rájuk gondoljunk mindenféleképpen. Jó reggelt kívánok még egyszer.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Itt a mai nap indító tippünk. Alkalmazzuk a mindennapi teendők hatékony elvégzésére a feladat kötegelés, vagyis a task batching módszerét. A technika lényege, hogy az egymáshoz hasonló apróbb mikroteendőket, mint például az összes e-mail megválaszolását, a telefonhívások elintézését vagy a papírmunkát nem elszúrtan végezzük a nap folyamán, hanem egyetlen dedikált időblokkba gyűjtve kezeljük őket. Ez nagyon jól hangzik, szerintem érdemes kipróbálni. Jó reggelt!

0: Csaba kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Szól egy kis érdekesség a ma születettekkel kapcsolatban. Ugyanis ma ünnepelni születésnapját a hollywoodi filmtörténet és popkultúra máig legmeghatározóbb ikonikus alakja Marilyn Monroe. Illetve születésnapos, az Oscar-díjas amerikai színész legenda, jellegzetes orgánumáról ismert Morgan Freeman is a mai nap alkalmával. Ők voltak a mai nap szülöttei, most vissza a dalokhoz. Standing in

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Centrum.
1: Közlekedési információ.
2: Békés Csaba és Telegerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapálca és Kaszaper között is. Békés Csabának Ígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk végéhez értünk ezennel, viszont a folytatásban is itt vagyok önnel. A következő 60 percet is együtt tölthetjük meg, még jó zenékkel rádiózunk együtt. Szép napot kívánok, és jó reggelt!

Hangsúlyozta, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, így meg fogja szavazni a saját mentelmi jogának kiadását és államjogi következmények elé. Áramütés veszély miatt globális visszahívást indított a BMW a Debrecenben készülő új generációs iX3-as elektromos modelljére, és ideiglenesen leállította a járművek átadását. A német közlekedési hatóság szerint világszerte 145 darab, tavaly november és idén február között gyártott autó érintett a fedélzeti töltőelektronika hibájában, amely miatt feszültség kerülhet a karosszériára. Sérülés eddig nem történt, a gyártó a hibás alkatrészek cseréjével orvosolja a problémát. Végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottság felállításáról döntött az országgyűlés 145 igen szavazattal. A Tisza frakció által kezdeményezett testület célja a Schadl-Völner ügyhöz hasonló esetekből eredő,

0: irányítására.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó reggelt kívánok! A Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több alkalommal is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információk támogatója a Duvet Kft.
2: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
3: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Telekgerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kasszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a Duvet Kft.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba.
5: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, a tündéket mindenféleképpen köszöntsük. Mi is nagyon boldog névnapot kívánunk nekik. Hozok sok jó zenét ebben az órában is. Rádiózzunk együtt. Just

0: Ez a Csaba.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
6: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
8: Fény, ami öltöztet. Egy jól megválasztott lámpa az egész interiört feldobja. Klasszikus, modern vagy ipari stílus. Vadvillamossági és lámpaszaküzlet. Békés Csaba.
9: Bocskai 29.
10: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
11: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy kis érdekesség a nagy reggeli rohanásban, a Békés Csabai Gabona Múzeum területén található száraz malomról, amely egyedülálló ipartörténeti ritkaság egész Közép-Európában. Az 1835-ben épült lóvontatásos meghajtású malom eredeti ács szerkezete és hatalmas fogaskerekei a mai napig teljesen épek és működőképesek maradtak. Ez a különleges védett műemlék hülyen őrzi a gőzgépek elterjedése előtti hagyományos népi építészet és a helyi molnárok technikai zsenialitásának emlékét. Ez volt a mai kis érdekességünk a környékből, most pedig vissza a dalokhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makóváros önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Június 5-től budapesti Wagner napok. A MIPA hagyományos világhírű komoly zenei eseménye kezdődik. Múzeumok éjszakája június 20-án, amelyen a fővárosi múzeumok egyetlen karszalaggal, éjszakába nyúló tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal várják a látogatókat. Milyen lények éltek itt a késő krétakorban? Megtudhatjuk a Munkácsy Mihály Múzeum Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című időszaki kiállításán.
1: Programajánlót támogatta Makóváros önkormányzatának városmarketing irodája, az info.makó. Ne maradj otthon! Irány Makó! Várnak a programok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! A Körös Hírcentrum legfrissebb időjárás infóit Aracki Zoltántól hallják. Erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több alkalommal is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.

0: kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, itt a reggeli információs magazin műsor. A Magyar Nemzeti Múzeum kutatói bejelentették, hogy egy vadonatúj hazai fejlesztésű lézerszkenneléses technológiával az úgynevezett LiDAR-ral sikerült teljesen feltérképezniük több tucat eddig rejtett középkori település maradványt és erődítményt a Dunakanyar térségében. A magyar régészek a geodéták által irányított projekt során a repülőgépekről kibocsátott lézersugarak segítségével a sűrű erdő borítottság ellenére is hajszál pontos háromdimenziós domborzat modellt kaptak a földfelszín alatti struktúrákról. Nagyon érdekes lehet ezeket megnézni. Várjuk a friss híreket akár ezügyben is, most pedig visszakanyarodunk a dalokra.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben, húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Reklámot hallottak. Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A C-vitamin az egyik legismertebb és legfontosabb antioxidáns vitaminunk, amely nem csak az immunrendszer működésében játszik kulcs szerepet, hanem a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében is. A szervezetünk nem tudja előállítani, ezért naponta gondoskodnunk kell a megfelelő bevitelőről. A C-vitamin egyik legfontosabb hatása, hogy támogatja az erek rugalmasságát. Ehhez elengedhetetlen a kollagén termelődése, amelynek felépítésében a C-vitamin nélkülözhetetlen. Ha megfelelő mennyiségben van jelen a szervezetben, az erekfalai erősebbek, rugalmasabbak maradnak, így csökken a sérülékenységük és az érelmeszesedés kialakulásának kockázata is. Emellett a C-vitamin erős antioxidáns, tehát segít semlegesíteni a káros szabad gyököket. Ezek a részecskék hosszú távon gyulladást és érfali károsodásokat okozhatnak,

0: amelyek hozzájárulhatnak a szív- és érrendszeri betegségek, például a magas vérnyomás vagy a koszorúér betegség kialakulásához. A megfelelő C-vitamin bevitel tehát hozzájárul az oxidatív stressz csökkentéséhez és védi a szív működését. A C-vitamin hiánya ezzel szemben komoly kockázatot jelenthet. A tartósan alacsony szint gyengíti a kollagén termelést, így romlik az erek állapota, nő a gyulladás és az oxidatív stressz mértéke. Kutatások igazolták, hogy a C-vitamin hiány összefügghet a szív- és érrendszeri betegségek gyakori előfordulásával, valamint gyorsíthatja azok romlását. Összességében tehát a C-vitamin egyik legfontosabb szövetségesünk a szív és az erek védelmében. Rendszeres fogyasztása például citrusfélék, bogyós gyümölcsök, paprika vagy zöld leveles zöldségek formájában egyszerű, mégis hatékony lépés a hosszú távú egészségünk megőrzéséért.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
4: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ezt a két órát. Holnap is jelentkezem. További szép napot és jó reggelt kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tisza párt 133 képviselőjének szavazatával jóváhagyott döntéssel leállítják a korábbi Orbán kormány által elindított kilépési folyamatot, amely idén júniusban ért volna véget. Magyar Péter miniszterelnök az előterjesztést az emberi jogok védelmével és a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények felelősségre vonásával indokolta, és megerősítette,

0: kutatóintézet ingatlanát pedig márciusban 2,6 milliárd forintért elárverezték. A pedagógusokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével és a diákok túlterheltségének mérséklésével kezdi meg a munkát a kormány az oktatásban, hogy szeptembertől már érezhető változások legyenek az iskolákban. Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter a pedagógusok demokratikus szakszervezetének ügyvivőjével Nagy Erzsébettel folytatott egyeztetés után közölte, céljuk egy emberközpontúbb és korszerűbb környezet kialakítása, amelynek részeként felülvizsgálják a pedagógus teljesítményértékelő rendszert és a továbbképzési szisztémát is.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma csökken a felhőzet, aztán erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több alkalommal is előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
4: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum közlekedési híreivel. Békés Csaba és Teleggerendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapáca és Kasszaper között. Békés Csabán a Kígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkületre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadány és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között. Szabadkígyóson pedig az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
4: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megyek

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Június 5-től budapesti Wagner napok. A MIPA hagyományos világhírű komoly zenei eseménye kezdődik. Múzeumok éjszakája június 20-án, amelyen a fővárosi múzeumok egyetlen karszalaggal, éjszakában nyúló tárlatvezetésekkel, koncertekkel és családi programokkal várják a látogatókat. Milyen lények éltek itt a késő krétakorban? Megtudhatjuk a Munkácsy Mihály Múzeum eltűnt szigeteink dinoszauruszai című időszaki kiállításán.
0: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint. Valamennyi 500 grammos Barilla tészta 549 forint. Míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
6: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
2: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja. Technika, ami veled tart. Expert. Kapcsold be a napot. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum időjárás infóit hozom, Araszki Zoltán vagyok. Délután erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több alkalommal is előfordulhat, a nyugati szélidőnként megérénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 1-én hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vizsgálatot sürget a szakszervezet a Békés Csabai telephelyen feltört szennyvíz miatt. Illegális hulladék lerakása a Gyuri-Réti csatornánál, ismét szennyezték a természetet. Teljes körű vizsgálatot követel a vasutasok szakszervezetem a Békés Csabai Mávolán telephelyen kialakult szennyvízhelyzet miatt. A szakszervezet szerint a munkavállalók hosszú heteken át egészségre veszélyes és munkavédelmi szempontból elfogadhatatlan körülmények között dolgoztak, miután a szennyvízzel vezető rendszer meghibásodása miatt szennyvíz öntött el a terület egy részét. A VS közleménye szerint a telephely szennyvízaknája megtelt, a kiomlott szennyvíz pedig a járműmosásból származó veszélyes anyagokat, egyebek mellett gázolajat, motorolajat és más vegyi anyagokat is tartalmazhatott. A szervezet hangsúlyozta, hogy ezek nem csak a környezetre, hanem a dolgozók egészségére is komoly kockázatot jelenthetnek. A szakszervezet tájékoztatása alapján a telephelyen dolgozó volánosok közül sokan a feltörő szennyvízben közlekedve, vagy azt kerülgetve végezték munkájukat heteken keresztül. A VS szerint ez munkavédelmi szempontból elfogadhatatlan, emberileg pedig méltatlan helyzetet teremtett. A szervezet elnöke Meleg János úgy értesült, hogy korábban megkísérelték a szennyvíz elszállítását, azonban a probléma ezzel nem oldódott meg teljesen. Véleménye szerint a történtek súlyos kérdéseket vetnek fel a telephely működtetésével, a vezetői felelősséggel és a munkáltatói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. A vasutasok szakszervezete ezért arra kért a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatóját, Kormányos Lászlót, hogy rendelje el az ügy teljes körű kivizsgálását, és haladéktalanul szüntessék meg a veszélyes állapotot. A szakszervezet szerint különösen aggályos, hogy egyik helyi tisztségviselőjük már hetekkel korábban jelezte a szennyvíz elvezető rendszer problémáját és az abból fakadó veszélyeket. A VS állítása szerint az érintett munkavállalót, aki rendszeresen felhívta a figyelmet a műszaki hiányosságokra, a közelmúltban azonnali hatállyal elbocsátották. Az ügyben megkeresték a MÁV-ot is. A társaságtól egyebek mellett azt kérdezték, hogyan értékelik a kialakult helyzetet, tervezik-e az elbocsátott dolgozó ügyének felülvizsgálatát, valamint milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. Másodszor is illegális hulladék került a Kisrét térségébe egy hónapon keresztül. A Mezőmegyer közelében található Gyuri-Réti csatornába ezúttal mintegy 7 köbméter vegyes hulladékot öntöttek, amely olajat, festéket, ismeretlen vegyi anyagokat és nagy mennyiségű törött üveget is tartalmazott. A történtekről Poliák Pál számolt be a 60 ezer fa Békés Csabán közösségi oldalán. Mint írta, a csatorna sokak számára gyermekkoruk emlékeinek helyszíne, a horgászat, a téli kikapcsolódás és a természetközeli élmények színtere, emellett az öntözésben is fontos szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy civilek és szakemberek összefogásával évek óta dolgoznak azon, hogy a lehetőségekhez mérten vizet juttassanak a területre, ezzel segítve az élővilág fennmaradását. Kiemelte, hogy a csatorna és környezete fontos menedéket jelent számos állatfaj számára. A várost és a művelt területeket összekötő zöld folyosóban vízi élőlények, halak, teknősök, madarak, őzek, nyulak, fárcánok, rókák, sokálok, valamint rovarok milliói és békek találnak otthonra. Poliák Pál szerint az ilyen esetek elszomorítják a természetet szerető embereket, ugyanakkor sokan nem csak szemlélői, hanem aktív segítői is a helyreállításnak. Elmondta, hogy a 60K közösség tagjai rendszeresen dolgoznak a táj megóvásán és zöldítésén, és a mostani szennyezés ellenére is folytatják munkájukat. Abban bízik, hogy az ügy ezúttal komoly következményekkel jár a felelősök számára, és sikerül visszaszorítani az illegális hulladéklerakást. Hozzátette, hogy a természet sebeit idővel benövi a növényzet, ám az okozott károk hosszú távon is érezhetők maradnak. Úgy fogalmazott, ha valaki már illegálisan megszabadul a hulladéktól, legalább ne az élő vízbe dobja azt. Véleménye szerint különösen felháborító, hogy a szemetet közvetlenül a csatornába juttatták, veszélyeztetve az ott élő állatokat és a teljes ökoszisztémát. A természetvédő a történtek kapcsán keserűen jegyezte meg, nehéz szavakat találni arra, mit mondhatna azoknak az élőlényeknek, amelyeknek életterét ismét emberi felelőtlenség károsította.

0: Ismét rendbontás történt Békés Csaba belvárosában az Univerzál áruház előtti területen. A csütörtök délórákban több járókelő is arra panaszkodott, hogy hajléktalan emberek hangoskodtak és konfliktusba keveredtek egymással a sétáló utcán, zavarva a környéken közlekedőket. Az esetről érkezett bejelentés nyomán a rendőrség is intézkedett. Szarvas Ágnes, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, hogy a bejelentés csütörtökön nem sokkal déli 12 óra előtt érkezett a hatósághoz. A történtekkel kapcsolatban két emberrel szemben garázdaság gyanúja miatt indítottak eljárást. Több százan gyűltek össze pénteken a Csaba Parkban, ahol ünnepélyes keretek között tartotta meg pedagógus napi rendezvényét a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Az eseményen az oktatók mellett a technikai és irodai dolgozók munkáját is elismerték, valamint több kitüntetést és díjat is átadtak. A rendezvényt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szakképzés szerepe egyre meghatározóbb a gazdaság és a társadalom jövője szempontjából. Kiemelte, hogy az ország versenyképessége nem csupán a beruházás és gazdasági mutatókon múlik, hanem az oktatás színvonalán és az oktatók munkáján is. A főigazgató arról is beszélt, hogy a szakképzés társadalmi elismertsége folyamatosan növekszik, és ebben a Békés Csabai Szakképzési Centrum meghatározó szerepet vállal. Hozzátette, az intézmények az elmúlt években jelentős fejlesztéseken estek át, egyre korszerűbb és energiahatékonyabbá váltak. Újjár Erik kancellár tájékoztatása szerint jelenleg 5 intézményben zajlanak felújítási munkálatok. A tervek szerint ezek még a szeptemberi tanévkezdés előtt befejeződnek. A kancellár kiemelte azt is, hogy jelenleg nincs olyan döntés, amely változást eredményezne a centrum pénzügyi helyzetében, így az elmúlt években megszokott források továbbra is rendelkezésre állnak. A pedagógus napi ünnepség végén több elismerést is átadtak azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal járultak hozzá a szakképzés eredményeihez. Különleges tudományos programmal várta a felnőtt látogatóit péntek délután a Munkácsi Mihály Múzeum. Az intézmény vendége ezúttal Ősi Attila paleontológus egyetemi tanár volt, aki a dinoszaurusz kutatások legfrissebb eredményeit mutatta be az érdeklődőknek. A program az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításhoz kapcsolódott, amely rekordszámú látogatót vonzott a múzeumba. A tárlat október végéig tekinthető meg az intézményben. Báncsa Klára, a természettudományos muzeológus, a kiállítás kurátora elmondta, a gyermekek körében rendkívül népszerű tálat mellé ezúttal egy tudományosabb, mélyebb ismereteket nyújtó programot szerveztek. Ennek keretében hívták meg a hazai dinoszaurusz kutatás egyik legismertebb szakemberét. Ősi Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője 2000-ben kezdte meg kutatásait az Iharkúti bauxitbánya területén. Munkája során a késő kréta időszakból származó dinoszaurusz maradványokat fedezett fel, amelyek jelentős nemzetközi figyelmet is kivívtak. A kutató 2018 óta irányítja az ásatásokat, és az elmúlt években számos fontos lelettel gazdagította a tudományos ismereteket. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel új megközelítésbe helyezheti az Oikoceratops nevű dinoszaurusz fajjal kapcsolatos korábbi elméleteket. Az előadó hangsúlyozta, nagy jelentőséggel bír, hogy Magyarország területén is találhatók olyan őslénytani lelőhelyek, amelyek nemzetközi szinten is figyelemre méltóak. A hazai leletanyag ma már a világ paleontológiai kutatásainak fontos részét képezi. A feltárt maradványok segítségével a kutatók egyre pontosabb képet alkothatnak arról, milyen földrajzi és természeti viszonyok uralkodtak Európában több millió évvel ezelőtt, valamint arról is, milyen állatok népesítették be kontinensünk egykori szigeteit és szárazföldi területeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
3: Főnök, megyünk a vásárba?
4: Milyen vásárba, Micike?
3: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
4: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
6: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
2: Reklámot hallottak. Do you

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallható a jobb.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 14 helyszínen tartott házkutatást és 5 embert fogott el a rendőrség, miután

beruházások növelése és a védelmi termelés fokozása áll majd. Visszautasítja a kollektív megbélyegzést és a szakmát érintő politikai indulatokat a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöksége a Tisza kormány átszervezési terveire reagálva. A szervezet közleménye szerint a hivatásrendet érő általánosító és maffiázó kijelentés

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
3: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint. Valamennyi 500 grammos Barilla tészta 549 forint. Míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
2: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
4: Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild.
6: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642 002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
7: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a Kívánság műsor. Nem sokára hozok egy üzenetet a Csaba Rádió Facebook oldaláról. Rádiózzunk együtt ma is a következő 260 percben.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt egy üzenet. Sziasztok, ma lett 18 éves az én unoka, húgom Dórinak kívánunk nagyon sok boldogságot, vidám és sikeres felnőtt kort. Szabina, Patrik, Andi és Árpi aláírással futott be a jó kívánság, és mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk a 18-hoz.
2: J-Lo!

0: kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a kívánság műsor. Ne feledkezzünk el a mai névnaposokról, a tündéknek illő. Gratulálni és köszönteni őket. Boldog névnapot kívánunk mi is. Ezzel a gondolattal pedig a kívánság műsor mára a végéhez is ért, de itt vagyok a folytatásban is tudja.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Mintegy 100 évvel ezelőttről származik a mai napi meleg rekord, 35,7 Celsius fokot mértek 1925 emenapján Szerep településen. Én pedig a következő órában is hozom az ennél is érdekesebb infókat, és a jó zenéket is persze.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem tudom, tudta-e, hogy az alvás megvonás akár részegséghez hasonlító állapotot is okozhat. Nem sokára hozom ezeket az infókat. Rádiózzunk együtt!

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba
1: Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csaba Centerben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
5: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Hogyha valaki 17 órán át ébren van, a reakció ideje már annyira lelassulhat, mintha 0,05%-os véralkohol szintje lenne. 24 óra ébrenlét után képzeljen, ez az érték pedig elérheti a 0,1%-ot, ami már jogilag is ittas vezetésnek számít sok országban. Az agy nem tud pihenés nélkül megfelelően működni, romlik a koncentráció, a döntéshozatal és még a beszéd is. Éppen ezért az alvás nem luxus, hanem a túlélés alapfeltétele.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor végéhez értünk. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük az elmúlt két órát. További szép napot és jó rádiózást kívánok, találkozunk majd holnap is. Minden jó!

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ay!
3: Fonzie!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Az első nyári napon szeretettel köszöntök mindenkit, én Debreceni Ilona vagyok. Ez a Csaba. Ma délután Marilyn Monroe-ról és a Mondj valami szépet napról is mesélek. És természetesen ma is hozzuk a kedvenceket. Velük kívánok jó munkát.

0: Break my heart.
1: Csaba Rádió. Ez a Csaba Rádió.
2: Társadalmi szélú hirdetés.
3: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békésvármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
2: Társadalmi szélú hirdetésünket hallották.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbuild. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek az első nyári hónap első napján. Június 1-e van. A június a régi idő kalendáriumaiban nyár elő vagy Szent Iván hava néven szerepelt. Ez az egyik legzivatarosabb hónapunk, amely a népi tapasztalatok szerint igen sok veszélyt rejteget. Jön majd Medárd, aztán Margit, és Barnabás napjához is kötődik népi jövendőlés. Itt a Csabán természetesen mindegyikről megemlékezünk majd. Élvezzük azt, hogy együtt hallgatjuk a kedvenceket.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Na, a Mars igen.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.
1: Nem dom, game. Nem dom.

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Június 1-én, a nyár első napján. Nem tudom, ki találta fel a magas sarkút, de minden nő sokkal tartozik neki, mondta Marilyn Monroe, aki pontosan ezen a napon született 1926-ban. Róla még mesélek. És így június 1-én egyébként mégsem a magas sarkút ünnepeljük, hanem a mezítláb mászkálást. Úgyhogy aki csak teheti, dobja le a cipőt, sétáljon a fűben, és közben pedig szóljanak a kedvencek.

0: London.
1: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
4: Készülj, mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Digbild.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
8: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
9: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
7: Jó ötlet, Micike!
8: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
1: Reklámot hallottak.
10: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Ez a Csaba.
1: Kellemes kikapcsolódást, nagyon szép délutánt mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Első nyári hónapunk első nyári napja van, június 1-e. Ezen a napon született Marilyn Monroe 1926-ban. Az amerikai énekesnő, Golden Globe díjas színésznő, igazi könyvmoly volt. Ám nem vették komolyan, hiába vágyott rá és képezte magát végig karrierje során, filmjeiben sokszor a buta szőkét játszotta, ám úgy tudni, hogy hihetetlenül magas IQ-jával Albert Einsteint is túlszárnyalta. Többször idéztünk már tőle, és idézünk még, például most. Mindannyiunknak élnünk kell, mielőtt megöregszünk. A félelem hülyeség. Később bánni fogod. Aki a Csabával marad, nem bánja meg, így szólnak a kedvencek.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Csaba Rádió.

0: Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, szép délutánt mindenkinek. Különleges programmal érkeztem. Június 19-e és július 2-a között rendezik az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok programsorozatot. A nyitó rendezvény június 19-én pénteken 18 órától várja az érdeklődőket. A Békés megyei szimfonikus zenekar nyitó hangversenye a művelődési központban kapott helyet. Június 20-án szombaton 18 órától egy komédiát láthatnak az érdeklődők három felvonásban. Páskándi Géza, egy ember, aki megunta a bőrét. A dráma Molière Don Juan című művének átirata. A darab tragikomikus jellege azt a motívumot hangsúlyozza, hogy a főszereplő egy időre ki akar bújni a bőréből. Június 21-én vasárnap egy díszteremavató ünnepséggel folytatódik a programsorozat, mégpedig a Tarhosi Katolikus Általános Iskolában. Itt a díszterem Gulyás György nevét veszi majd fel, fellép a Pro Musica fúvós ötös. Az előbb említett három programra a belépés díjtalan. Az 50. Békés Tarhosi Zenei Napok további programjait és a további részleteket megtaláljuk a békésikultúra.hu weboldalon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
2: Reklámot hallottam.

Ez a Csaba Rádió 88.9-en elérkezett a köszöntés ideje, kezdjük a névnaposokkal. Ma június 1-én a Tündék Tündik ünnepelnek. Vörös Marti Mihály névalkotása rendkívül népszerű. Isten éltesse a tündéket, tündséket. És boldog születésnapot kívánunk mindazoknak, akik június 1. napján születtek. Egy napon Marilyn Monroe-val. Tőle származik az idézet, ha meg tudsz nevettetni egy lányt, akkor bármire rá tudod venni őt. Azt kívánjuk az ünnepelteknek, hogy nevessenek sokat. Sok-sok boldogságot!

0: right. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Limited edition, let's do some simple edition. $50 for a t-shirt, that's just some ignorant I call that getting...
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 20 pontból álló a magyar önkormányzati rendszer reformját célzó javaslatcsomagot küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. A szervezet üdvözölte az önkormányzatok saját minisztériumának és a parlamenti szakbizottság megalakulását, ugyanakkor jelezték, hogy Magyar Péter miniszterelnöktől és Lőrinc Viktória

fórum létrehozását. A Fidesz határozottan visszautasította a diplomata útlevelek kiadásával kapcsolatos kormányzati vádakat, és azt állítja, hogy az okmányok használata minden esetben törvényes volt. Az ellenzéki párt

0: képviselői juttatások, az irodabérleti keret 52%-kal, a lakhatási támogatás pedig 31%-kal mérséklődik, miközben teljesen megszűnik a mobiltelefon költségtérítés és a budapesti képviselők üzemanyag kerete.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: mégis megye kedvenc rádiója.
1: Csaba Rádió.
2: Négy után is a legjobb zenéket hozzuk, ez a Csaba 88.9-en a meteorológiai nyár első napján. Június 1-je van, pontosan 100 évvel ezelőtt született Marilyn Monroe, az amerikai énekesnő, színésznő. Tovább megyek, egykori szex szimbólum. Azt mondta, a testünk azért van, hogy láthassák, nem pedig azért, hogy eltakarjuk. A következő idézetben sajnos van egy kis keserűség is. Álmodozni arról, hogy híres színésznő leszel, sokkal jobb, mint tényleg azzá válni. És még egy idézet a színésznőtől. Mindannyian sztárok vagyunk, és megérdemlünk egy kis csillogást. Emlékezzünk ma Marilyn Monroe-ra, aki 100 évvel ezelőtt született. Emlékezés közben pedig szólnak a kedvencek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó napot kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap még lehet zápor, zivatar, aztán napközben csökken a felhőzet, és egyre több helyen napos idő, valószínű fátyol és gomoly felhőkkel. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás, hajnalban 15, míg holnap délután 28 fokot mérhetünk.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.

0: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió! Új nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája.
4: Részletek ácsfa.hu.
3: Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
3: Készülj! Mert a szőnyegeid újra fellélegezhetnek. Profi tisztítás 20 év tapasztalattal. Big Build.
8: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
9: Reklámot hallottak.

Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba, ahol foglalkozunk a nyár egyik kedvencével, a kovászos uborkával. A következő hónapok egyik sztárja kétségkívül a kovászos uborka lesz. Nyáron nélküle elképzelhetetlen a rántott hús, a sült hús, a pörkölt, de akár egy szelet zsíros kenyér is. A stúdióban gyorsan körbe kérdeztem mindenkit, ki hogyan készíti a kovászos uborkát, mi a tuti tip, mi a tuti recept. Egyik kolléganőnk a nagymamáját idézte, nincsen titok, hibátlan alapanyagok kellenek. Én azonban utána jártam, mit ír az internet. Először is a só arányát. A legfontosabb, hogy egy liter vízhez egy púpozott evőkanál jódozatlan só kell. A túl kevés sótól a kovászos uborka megpuhul. A túl soktól pedig megáll az erjedés, szóval tényleg fontos a só aránya. Fontos az érlelés ideje. Melegtől függően 2-4 nap alatt készül el a jó kovászos uborka. Akkor jó, hogyha a leve kissé opálossá válik, az uborka pedig szép sárgás-zöld színű. Kell neki a meleg, de nem tűző nap. Az üveget meleg helyre, napfényes helyre tegyük, de közvetlen égető napfénynek nem szabad kitenni. Ideális esetben 25-30 fok közötti hőmérséklet a megfelelő. És utána pedig vigyázat, jól kell tárolni. Hogyha elkészült, akkor szűrjük le a levét, az uborkákat zárjuk egy tiszta üvegbe, a leszűrt levet öntsük vissza rá, és tegyük a hűtőbe. Így jó 2 hétig áll még el. De valószínűleg ennél sokkal hamarabb el fog fogyni. Kifogyhatatlanok vagyunk a kedvencekből, velük folytatjuk. It's Friday, then.

0: Ez a Csaba.
1: Szép napot mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Június 1-e van a Mondj valami szépet nap. Régi bölcsesség, hogyha nem tudunk valami szépet mondani, akkor inkább meg se szólaljunk. Ennek az lehet az oka, hogyha már egyszer valamit kimondtunk, akkor azokat a szavakat nem tudjuk visszavonni. Márpedig egy jó szó, egy mosoly csodákra képes. Persze, a Mondj valami szépet napon nem kell hazudni. Egész egyszerűen legyünk őszinték, és ha valami szépet látunk, vagy valami tetszik, akkor azt most mondjuk ki. Tegyük szebbé valaki másnak a napját is.

0: Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
2: Június 1-től 14-ig a fél literes dobozos Heineken csak 339 forint, az 1,75 literes Coca-Cola csak 559 forint, valamennyi 500 g-os Barilla tészta 549 forint, míg a Száné étolaj mindössze 699 forint.
1: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
3: 25 év. 25 év. 25 millió. Vásárolj a Csabacenterben. Húzz egy kódot, nyisd ki a széfet, és vidd haza a heti 1 milliót. Részletek csabacenter.hu.
4: Szemét.
5: Levittem.
4: Villany.
5: Befizettem.
4: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
4: Hol?
5: kaisai.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió. A tegnapi Csaba kedvencei, ez a Csaba. Az első nyári napon eddig tartott közös műszakunk. Június 1-e van, az oliva bogyót ünnepeljük, és szerintem tegyük ezt úgy, hogy fogyasztjuk, hiszen szinte csodaszernek számít. Lassítja az öregedést, és erősíti, gyorsítja a sejtregenerálódást. Ám most, mint mondtam, búcsúzom. Én köszönöm a figyelmet, Debrecen Ilona vagyok. Találkozzunk holnap is. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kivételes eljárásban szavazta meg az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amellyel visszavonják Magyarország kilépését a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A Tiszapárt 133 képviselőjének szavazatával jóváhagyott döntéssel leállítják a korábbi Orbán kormány által.

cselekmények felelősségre vonásával indokolta, és megerősítette, ha egy ICC által körözött személy lép Magyarország területére, őt a hatóságoknak őrizetbe kell venniük. A miniszterelnökség helyettes államtitkárává nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök, Köböl Anitát, Magyar Évát és Szondi Vanda kormány szóvivőket. A magyar közlönyben megjelent kormányzati határozatok mellett az is hivatalossá vált, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnök megerősítette Pósfai Mihály akadémikust a Magyar Tudományos Akadémia elnöki tisztségében. A friss közlönyben emelkedtek jogerőre azok a parlamenti döntések is, amelyek öt vizsgálóbizottság felállításáról szólnak, köztük a végrehajtási és a

kivizsgálására. A pedagógusokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével és a diákok túlterheltségének mérséklésével kezdi meg a munkát a kormány az oktatásban,

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
3: bármikor. Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: Békés Csaba és Telegenrendás között közműépítés miatt félpályás útlezárásra kell készülnünk. Útépítés miatt lehet lassabb a közlekedés Csanádapálca és Kaszaper között is. Békés Csabának Ígyósi úton gázvezetéket építenek, útszűkülötre kell számítani. Aszfaltoznak Köröstadánya és Dévaványa között, valamint Sarkad és az országhatár között félpályás útlezárással. Szabadkígyóson az Ókígyósi úton közműépítés akadályozhatja a közlekedést. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám. Tudod, hogy akár hetente milliómos lehetsz? Csaba Center. Milliók várnak. Részletek csabacenter.hu.
5: Reklámot hallottak.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 1-e hétfő van, a mai napon a tündék ünneplik névnapjukat. A tünde név Vörös Marti Mihály alkotása, a tündér szóból és első ízben a Csongor és Tünde című drámai költeményében bukkan fel. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legjobb slágerek, kellemes napot és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Üdvözlöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 1-e hétfő van, a tejvilágnapja. A tejvilágnapját minden évben június 1-én ünnepeljük világszerte. Ezt a jeles napot az ENSZ élelmezésügyi és mezőgazdasági szervezete hívta életre 2001-ben, azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a tej emberi szervezet számára, nélkülözhetetlen tápanyag tartalmára, valamint a tejtermékek gazdasági és társadalmi jelentőségére. A tej gazdag kálciumban, fehérjében és vitaminokban, ezek elengedhetetlenek a csontok, a fogak és az izmok megfelelő fejlődéséhez, valamint az immunrendszer működéséhez. A kampányok célja, hogy eloszlassák a tejjel kapcsolatos tévhiteket és bemutassák, hogyan illeszthető be a legoptimálisabban a mindennapi étrendbe. Elismerik a tejtermelők, feldolgozók munkáját és ösztönzik a helyi, hazai termékek vásárlását. Nos, hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább. Érkezzenek a legjobb slágerek, kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek! I'm a blue blood, make you center free now, way before you touch my skin.

lemezzel büszkélkedhet, jellegzetes mezzoszoprán hangjáról, nyers, őszinte és mélyen személyes, sokszor indulatos dalszövegeiről ismert. Érdekesség, hogy édesanyja révén magyar felmenőkkel is rendelkezik. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. Hölgyeim és uraim, már megyünk is tovább, érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Június 1-e hétfő van, a mai napon ünnepli 67. születésnapját Ellen Wilder, brit zenész, zeneszerző, producer, aki leginkább a Depeche Mode egykori nagyhatású tagjaként és a Recoil nevű elektronikus zenei projekt megalkotójaként ismert. A klasszikus zenei képzettségű Wilder kulcsszerepet játszott a Depeche Mode aranykorának a meghatározásában az industriális és szintipop elemek mesteri ötvözésében. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. június 1-e hétfő délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Vizsgálatot sürget a szakszervezet a Békés Csabai telephelyen feltölt szennyvíz miatt. Illegális hulladék lerakása a Gyuri-Réti csatornánál, ismét szennyezték a természetet. Teljes körű vizsgálatot követel a vasutasok szakszervezete a Békés Csabai Mávolán telephelyen kialakult szennyvízhelyzet miatt. A szakszervezet szerint a munkavállalók hosszú heteken át egészségre veszélyes és munkavédelmi szempontból elfogadhatatlan körülmények között dolgoztak, miután a szennyvízzel vezető rendszer meghibásodása miatt szennyvíz öntött el a terület egy részét. A VSZ közleménye szerint a telephely szennyvízaknája megtelt, a kiomlott szennyvíz pedig a járműmosásból származó veszélyes anyagokat, egyebek mellett gázolajat, motorolajat és más vegyi anyagokat is tartalmazhatott. A szervezet hangsúlyozta, hogy ezek nem csak a környezetre, hanem a dolgozók egészségére is komoly kockázatot jelenthetnek. A szakszervezet tájékoztatása alapján a telephelyen dolgozó volánosok közül sokan a feltörő szennyvízben közlekedve, vagy azt kerülgetve végezték munkájukat heteken keresztül. A VSZ szerint ez munkavédelmi szempontból elfogadhatatlan, emberileg pedig méltatlan helyzetet teremtett. A szervezet elnöke Meleg János úgy értesült, hogy korábban megkísérelték a szennyvíz elszállítását, azonban a probléma ezzel nem oldódott meg teljesen. Véleménye szerint a történtek súlyos kérdéseket vetnek fel a telephely működtetésével, a vezetői felelősséggel és a munkáltatói kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. A vasutasok szakszervezete ezért arra kért a MÁV személyszállítási ZRT vezérigazgatóját, Kormányos Lászlót, hogy rendelje el az ügy teljes körű kivizsgálását, és haladéktalanul szüntessék meg a veszélyes állapotot. A szakszervezet szerint különösen aggályos, hogy egyik helyi tisztségviselőjük már hetekkel korábban jelezte a szennyvízzel vezető rendszer problémáját és az abból fakadó veszélyeket. A VSZ állítása szerint az érintett munkavállalót, aki rendszeresen felhívta a figyelmet a műszaki hiányosságokra, a közelmúltban azonnali hatállyal elbocsátották. Az ügyben megkeresték a MÁV-ot is. A társaságtól egyebek mellett azt kérdezték, hogyan értékelik a kialakult helyzetet, tervezik-e az elbocsátott dolgozóügyének felülvizsgálatát, valamint milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy a jövőben hasonló eset ne fordulhasson elő. Másodszor is illegális hulladék került a Kisrét térségébe egy hónapon keresztül. A Mezőmegyer közelében található Gyuri-Réti csatornában ezúttal mintegy 7 köbméter vegyes hulladékot öntöttek, amely olajat, festéket, ismeretlen vegyi anyagokat és nagy mennyiségű törött üveget is tartalmazott. A történtekről Poliák Pál számolt be a 60 ezer fa Békés Csabán közösségi oldalán. Mint írtam, a csatorna sokak számára gyermekkoruk emlékeinek helyszíne, a horgászat, a téli kikapcsolódás és a természetközeli élmények színtere, emellett az öntözésben is fontos szerepet tölt be. Hangsúlyozta, hogy civilek és szakemberek összefogásával évek óta dolgoznak azon, hogy a lehetőségekhez mérten vizet jutassanak a területre, ezzel segítve az élővilág fennmaradását. Kiemelte, hogy a csatorna és környezete fontos menedéket jelent számos állatfaj számára. A várost és a művelt területeket összekötő zöld folyosóban vízi élőlények, halak, teknősök, madarak, őzek, nyulak, fárcánok, rókák, sokálok, valamint rovarok milliói és békek találnak otthonra. Poliák Pál szerint az ilyen esetek elszomorítják a természetet szerető embereket, ugyanakkor sokan nem csak szemlélői, hanem aktív segítői is a helyreállításnak. Elmondta, hogy a 60 K közösség tagjai rendszeresen dolgoznak a táj megóvásán és zöldítésén, és a mostani szennyezés ellenére is folytatják munkájukat. Abban bízik, hogy az ügy ezúttal komoly következményekkel jár a felelősök számára, és sikerül visszaszorítani az illegális hulladéklerakást. Hozzátette, hogy a természet sebeit idővel benövi a növényzet, ám az okozott károk hosszú távon is érezhetők maradnak. Úgy fogalmazott, ha valaki már illegálisan megszabadul a hulladéktól, legalább ne az élővízbe dobja azt. Véleménye szerint különösen felháborító, hogy a szemetet közvetlenül a csatornába juttatták, veszélyeztetve az ott élő állatokat és a teljes ökoszisztémát. A természetvédő a történtek kapcsán keserűen jegyezte meg, nehéz szavakat találni arra, mit mondhatna azoknak az élőlényeknek, amelyeknek életterét ismét emberi felelőtlenség károsította.

0: Ismét rendbontás történt Békés Csaba belvárosában az Universal áruház előtti területen. A csütörtök délórákban több járókelő is arra panaszkodott, hogy hajléktalan emberek hangoskodtak és konfliktusba keveredtek egymással a sétáló utcán, zavarva a környéken közlekedőket. Az esetről érkezett bejelentés nyomán a rendőrség is intézkedett. Szarvas Ágnes, a Békés vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta, hogy a bejelentés csütörtökön nem sokkal déli 12 óra előtt érkezett a hatósághoz. A történtekkel kapcsolatban két emberrel szemben garázdaság gyanúja miatt indítottak eljárást. Több százan gyűltek össze pénteken a Csaba Parkban, ahol ünnepélyes keretek között tartotta meg pedagógus napi rendezvényét a Békés Csabai Szakképzési Centrum. Az eseményen az oktatók mellett a technikai és irodai dolgozók munkáját is elismerték, valamint több kitüntetést és díjat is átadtak. A rendezvényt Mucsi Balázs Sándor főigazgató nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szakképzés szerepe egyre meghatározóbb a gazdaság és a társadalom jövője szempontjából. Kiemelte, hogy az ország versenyképessége nem csupán a beruházás és gazdasági mutatókon múlik, hanem az oktatás színvonalán és az oktatók munkáján is. A főigazgató arról is beszélt, hogy a szakképzés társadalmi elismertsége folyamatosan növekszik, és ebben a Békés Csabai Szakképzési Centrum meghatározó szerepet vállal. Hozzátette, az intézmények az elmúlt években jelentős fejlesztéseken estek át, egyre korszerűbbé és energiahatékonyabbá váltak. Újjár Erik kancellár tájékoztatása szerint jelenleg 5 intézményben zajlanak felújítási munkálatok. A tervek szerint ezek még a szeptemberi tanévkezdés előtt befejeződnek. A kancellár kiemelte azt is, hogy jelenleg nincs olyan döntés, amely változást eredményezne a centrum pénzügyi helyzetében, így az elmúlt években megszokott források továbbra is rendelkezésre állnak. A pedagógus napi ünnepség végén több elismerést is átadtak azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal járultak hozzá a szakképzés eredményeihez. Különleges tudományos programmal várta a felnőtt látogatóit péntek délután a Munkácsy Mihály Múzeum. Az intézmény vendég ezúttal Ősi Attila paleontológus egyetemi tanár volt, aki a dinoszaurusz kutatások legfrissebb eredményeit mutatta be az érdeklődőknek. A program az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai című kiállításhoz kapcsolódott, amely rekordszámú látogatót vonzott a múzeumba. A tárlat október végéig tekinthető meg az intézményben. Váncsak Lára, a természettudományos muzeológus, a kiállítás kurátora elmondta, a gyermekek körében rendkívül népszerű tálat mellé ezúttal egy tudományosabb, mélyebb ismereteket nyújtó programot szerveztek. Ennek keretében hívták meg a hazai dinoszaurusz kutatás egyik legismertebb szakemberét. Ősi Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem őslénytani tanszékének vezetője 2000-ben kezdte meg kutatásait az Iharkúti bauxitbánya területén. Munkája során a késő kréta időszakból származó dinoszaurusz maradványokat fedezett fel, amelyek jelentős nemzetközi figyelmet is kivívtak. A kutató 2018 óta irányítja az ásatásokat, és az elmúlt években számos fontos lelettel gazdagította a tudományos ismereteket. Legutóbbi felfedezése különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel új megközelítésbe helyezheti az Oikoceratops nevű dinoszaurusz fajjal kapcsolatos korábbi elméleteket. Az előadó hangsúlyozta, nagy jelentőséggel bír, hogy Magyarország területén is találhatók olyan őslénytani lelőhelyek, amelyek nemzetközi szinten is figyelemre méltóak. A hazai leletanyag ma már a világ paleontológia kutatásainak fontos részét képezi. A feltárt maradványok segítségével a kutatók egyre pontosabb képet alkothatnak arról, milyen földrajzi és természeti viszonyok uralkodtak Európában több millió évvel ezelőtt, valamint arról is, milyen állatok népesítették be kontinensünk egykori szigeteit és szárazföldi területeit. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
3: A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.

0: és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Június 1-e hétfő van. 100 évvel ezelőtt született Marilyn Monroe, az 1950-es és korai 60-as évek egyik legünnepeltebb amerikai színésznője, énekesnője. Karizmája, drámai tehetsége és ikonikus platina szőke frizurája révén a popkultúra halhatatlan alakjává vált. Hölgyeim és uraim, a folytatásban pedig jönnek a legjobb slágerek. Kellemes hétfőt és kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek!

0: Csaba Rádió.
1: Halló mindenkinek! Hozom a jobbnál jobb dalokat. Remélem, ti is vágytok a kedvenceinkre, amit közösen fogunk hallgatni. Szépen sorban, néhány Szalai Balázs vagyok. Jó rádiózást nektek!

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ismét Depeche Mode slágerrel, feldolgozással lepte meg rajongóit a Def Leppard. A brit rock legendák meg itt Personal Jesus-t vitték színpadra, méghozzá Las Vegasban. A koncertverzió a Caesars Palace legendás Colosseum koncerttermében hangzott el, ahol a banda jelenleg egy exkluzív koncertsorozatot tart. A rajongók szerint ez a klasszikus egy egészen új arcát mutatta meg. A sötét elektronikus hangzás helyett ezúttal kemény gitárok és klasszikus stadion rock hangulat uralja a feldolgozást. A Def Leppard egyébként már többször is fellépett Vegasban, de a mostani rezidencia különleges állomás számukra, hiszen először játszanak ezen az ikonikus színpadon.

0: kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Igazán mozgalmasan indult el a vadonatúj hónapunk, ami már a nyárba léphetett át minket. Júniusban elsője van, és a maihoz hasonló zivatarok kipattahatnak majd legközelebb szerdán is. Holnap inkább olyan záporos napot ígérnek a meteorológusok, szóval nem hagy a lába csapadék, hanem a következő 2-3 napban még biztosan. Viszont a hőmérsékleti értékek maradnak igazán nyáriasak. Talán holnap lesz némi visszaesés, akkor 25-6 környékére mehetünk majd délután, aztán szerdától ismét erőteljes melegedés indul.

0: Csaba Rádió.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk, igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok, remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni, jó rádiózást hozzá!

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

új balladával jelentkezett Sky Newman, aki kimondottan hölgyeknek dedikálta a friss szerzeményt. A BBC Sun idei győztese most jött ki a vadonatúj koronggal. Ez már a második anyaga, amelyet a Woman I Am című kislemez vezet fel. A

0: Ez a Csaba.
1: Metallica univerzum épül Budapesten. A hamarosan érkező dupla koncert köré komplett rajongói programsorozattal érkezik, ugyanis 8 év után megint a magyar fővárosba a legendás metal zenekar. A fellépésekhez pedig egy különleges kiállítás is kapcsolódik a Magyar Rock Hírességek Csarnoka Múzeumban. Ezen a tárlaton ritka Metallica relikviák, magángyűjteményekből származó erekék és különleges emléktárgyak lesznek láthatóak, csak nem 2 hónapon át. A rajongók ráadásul nem csak a kiállítást járhatják végig, külön filmfesztivál, tributkoncertek, pop-up bolt és még véradás is kapcsolódik az eseményekhez. A Metallica amúgy június 1. felében lép fel 2-szer is Budapesten.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Tele vagyunk a kedvenceitekkel, újdonságokkal és régi örök zöldekkel itt a Csaba Rádión a hétfő estét. Hello ismét, én Hászalai Balázs vagyok, és számítok rátok a következőkben is. Jó rádiózást!

újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogo's munkái is helyet kaptak az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Dupla élménnyel tért vissza a pop királya. Egyszerre debütált a Michael című film és a hozzátartozó hivatalos soundtrack album. Az új mozi Jacko életútját kíséri végig a Jackson 5 korszakától egészen a világhírű szólós lágerekig. A lemezen rengeteg örökzöld sorakozik, így a rajongók nem csak a vásznon, hanem zeneileg is újra mélhetik a sztár pályájának legjobb pillanatait. A film különlegessége, hogy a legendás előadó saját unokaöccse Jafar alakítja, ami még személyesebbé teszi az élményt. A pop királyáról szóló filmet már vetítik a budapesti mozik, májustól pedig vidéki film.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió. A hét első napját zárjuk le, a kedvenceket itt hagyom azért nektek éjszakára is, holnap pedig a szokott időben este játszom majd ezeket. Remélem, hogy kedden is találkozunk. Most éjszakára kívánok nektek jó pihenést, Hászalai Balázst hallottátok.

0: játékos slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: A legkisebbeket szólítja meg a Napsugár Báb Színház. Háromnapos utcazenei fesztivál pesdíti fel Békés Csaba belvárosát. Bibliai teológiai előadás sorozat indul. Megmentették a gyomaendrődi gólyafészek lakóit. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai Napsugár Báb Színház ezúttal kifejezetten a legkisebbeknek készített előadást, a Négy kézláb című baba előadást május utolsó szombatján, vagyis a mai napon mutatják be. A csütörtöki sajtónyilvános főpróbán Góbi Rita rendező koreográfus arról beszélt a beol.hu-nak, hogy az előadásban a szereplők szinte kizárólag tánccal és mozgással kommunikálnak a közönséggel, mert ez az ember legősibb kifejezésmódja. Hangsúlyozta, hogy a gyermekek is először mozogni tanulnak, és csak később kezdenek beszélni. Elmondta, hogy a darab az élet kezdetét idézi meg, a születést, a test felfedezését, majd a találkozást egy játszótársal, akivel közösen minden élmény más, mint egyedül. A történet két mesebeli figurára épül, akik kizárólag a Napsugár Báb Színház világában léteznek, és különleges, életre szóló barátság köti össze őket. A próba folyamatokról Cumbil Emőke és Gyarmati Éva báb színészek számolt. Elmondták, hogy sokféle megoldással kísérleteztek, és fizikailag is fel kellett készülniük a mozgásra épülő előadásra. Kiemelték, hogy bár régóta ismerik egymást és jó barátok, most először játszanak ketten egy teljes darabban, ami intenzív figyelmet igényelt, de nagy örömet is adott számukra. Különlegesség, hogy minden előadás után a gyerekek találkozhatnak a két figurával, leülhetnek velük játszani, lerajzolhatják őket, vagy akár közös fotót is készíthetnek. A Négy kézláb című baba előadás május 30-án szombaton 16 órakor kezdődik. Harmadik alkalommal töltik meg zenészek Békés Csaba utcáit. Elindult a Békés Csabai utcazene fesztivál, amely a csütörtöki nulladik nappal kezdődött a csabai rendezvénypajtában. Pénteken és szombaton pedig már 5 belvárosi helyszínen szólnak a koncertek. A rendezvényt csütörtökön délután nyitották meg, ezzel hivatalosan is kezdetét vette a háromnapos programsorozat. A részletekről a két főszervező Kovács Ákos és Szenes Patrik beszélt. Kovács Ákos elmondta, hogy az első évben még egy napos volt a fesztivál, tavaly már két naposra bővült, idén pedig 3 napig tart, ami szerinte jól mutatja a növekvő érdeklődést. Céljuk továbbra is, hogy a Békés Csabaiak és a megye lakói ingyen, anyagi kötöttségek nélkül élvezhessék a minőségi élőzenét. Szenes Patrik a programokról szólva kiemelte, a csütörtöki napaféle bemelegítés volt a hétvégére. A rendezvény pajtában két színpadon fél órás váltásban lépnek fel a fesztivál zenekarai délután 5:30-tól egészen éjfélig. A pénteki és szombati napokon a Korzótértől a Jókai Színházig 5 helyszínen szól a zene. A Korzó téren, az Octopus Clubnál, a Bonita Bistrónál, a Borozónál, a Félegyházi Piknikségnél és a Művész Kávéháznál. A zenekarok pénteken 17 órától, szombaton pedig 14 óra után nem sokkal kezdik a fellépéseket, és szombaton 20 óráig tartanak a koncertek. A fesztivál záró eseményét szombaton este 8-tól rendezik, ahol többek között fellép a Békés Csabai Kádár Kolos is, aki korábban a Dal című műsorban szerepelt. A közönség idén szavazhat is a kedvenc zenekarára, aki vásárol valamelyik belvárosi üzletben vagy vendéglátóhelyen pengetőt kap, amelyet a zenekaroknál kihelyezett gitártokokba dobhat. A legtöbb pengetőt gyűjtő formáció nyeri a közönségdíjat, emellett 5 tagú zsűri is értékeli a produkciókat.

0: Let's go.
1: Bibliai teológiai előadás sorozatot indít Békés Csabán a Valórem Tudományos és Művészeti Intézet. Annak főigazgatója, professzor dr. Almási Tibor a 7.tv aktuális című műsorában beszélt a sorozat céljáról és tartalmáról. Elmondta, hogy az emberi élet értéke az evolúció és a kreáció függvényében című előadás arra világít rá, milyen közös pontok és különbségek vannak az evolúció és a teremtés elvei között. Hangsúlyozta, hogy egyik megközelítés sem tekinthető hibátlannak vagy teljesen elvetendőnek, ugyanakkor véleménye szerint a teremtésben való hit nagyobb kapaszkodót adhat az ember számára, hiszen, mint fogalmazott, az evolúció esetében is lényegében hitről beszélünk. Az előadás sorozat az emberi élet különböző szakaszait vizsgálja. Azt, hogy a két elv miként magyarázza az élet létrejöttét, kezdetét, folyamatát és végét. A főigazgató kiemelte, hogy az intézet célja hidat építeni a tudomány, a művészet és a bibliai teológiai gondolkodás között. Olyan témákat szeretnének közérthetően megfogalmazni, amelyekről többnyire csak templomi közegben esik szó, de amelyek a templomon kívül élő érdeklődők számára is fontosak lehetnek. A célközönség kapcsán professzor dr. Almási Tibor hangsúlyozta, hogy elsősorban lelkészeknek, tanároknak, biblia ismeret oktatóknak és a biblia iránt mélyebben érdeklődő értelmiségieknek szeretnének segítséget nyújtani. Olyan tudást kívánnak átadni, amelyet a gyülekezeti szolgálatban idősekkel, gyerekekkel vagy felnőttekkel való foglalkozás során is hasznosítani lehet. Az előadás sorozat alapelve a mély tudományos háttér, a közérthető nyelvezet és az interaktivitás. Az első alkalmat június 6-án tartják a Békés megyei könyvtár épületében. Napok óta figyelték a helyiek és a szakemberek azt a gyomaendrődi fehér gólyafészket, ahol feltűnt, hogy az egyik szülőmadár nem tér vissza. A megfigyelések után végül 3 fiókát és 1 tojást emeltek ki a fészekből, hogy esélyt kapjanak a túlélésre. A Szentesi Természet és Vadvédelmi Mentőközpont arról számolt be közösségi oldalán, hogy lakossági jelzések és a Körösmaros Nemzeti Park szakembereinek segítsége után avatkoztak be. Ilyen helyzetekben különösen fontos a türelem és a többnapos megfigyelés, mert a fehér gólyák akár több kilométerre is eltávolodhatnak a táplálékszerzés közben, így nem lehet azonnal kijelenteni, hogy egy madár végleg eltűnt. A fészekről készült felvételek azonban egyértelművé tették, hogy a 3 fióka közül 2 erősen legyengült, még a 3. jobb állapotban van. A leemelés után azonnal megvizsgálták őket, a 2 kisebb pelyhes nagyon rossz állapotban volt, a 3. erősebbnek bizonyult, de őt is megfigyelés alatt tartják. Az egyetlen tojást keltetőbe helyezték. A mentőközpont pont arra is felhívta a figyelmet, hogyha valaki segítségre szoruló gólyafészket vagy kidobott fiókát talál, értesítse a szakembereket. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a felelős döntéshez sokszor elengedhetetlen a többnapos megfigyelés, mert csak így lehet valóban az állatok érdekét szolgálni. Békés Csaba ad otthont a 3. országos kamionos találkozónak június 12 és 14-e között. A 3 napos rendezvény helyszíne a Békés Csabai repülőtér lesz, ahová a szervezők belföldről és külföldről is több 100 járművet és több 1000 látogatót várnak. A fesztivál programjai között nem csak kamionos bemutatók szerepelnek, jelen lesz Kis Norbert 7-szeres Európa-bajnok kamionversenyző, a Qualisport Dakar csapat, valamint Hartmann Balázs, a Swift Cup Europe versenyzője is. A látogatók erős emberek versenyét, kamionhúzó viadalt, honvédségi és rendőrségi bemutatókat láthatnak, emellett szimulátorok és sétarepülési lehetőség is várja majd az érdeklődőket. A rendezvény miatt a repülőtér környékén jelentősen megnövekedett forgalomra kell majd számítani. A 44-es főút repülőtér melletti szakaszán ideiglenes forgalomlassítást vezetnek be, ahol 60 km/h sebességkorlátozás lesz érvényben, és az út mentén megállni tilos is. A vasárnap a repülőtérre vezető út mindkét oldalán tilos lesz a parkolás, hogy a mentők, rendőrség és tűzoltók akadálytalanul közlekedhessenek, a szabálytalanul hagyott járműveket pedig elszállítják. A találkozó egyik leglátványosabb eleme a kamionos felvonulás lesz, amely június 12-én pénteken este 7 óra után indul a repülőtérről, és Békés Csaba belvárosán halad majd végig. A menet az egyik forgalmi sávot teljes szélességében elfoglalja, a csomópontokban így rendőri irányítás segíti majd a haladást. A járművek várhatóan 21 óra után térnek majd vissza a repülőtérre. 14-én vasárnap délután 4 órától Besenyei Péter műrepülő világbajnok tart majd látványos légi bemutatót a repülőtér légterében. A szervezők előre figyelmeztetik a környéken élőket és látogatókat, hogy a program idején a megszokottnál jóval nagyobb zajterhelésre kell számítani.
0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: A Békés-megyei könyvtár sikeresen pályázott a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy megmentsen néhány értékes régi kötetet. A támogatásnak köszönhetően Erdősné Rétfalvi Orsolya restaurátor 5 könyvet újított fel a könyvtár régi könyvek külön gyűjteményéből. A projektről tartott sajtótájékoztatón Juhász Zoltán igazgató beszélt a gyűjteményről, amely több mint 1000 kötetet számlál. A kollekció Fia Géza nevéhez fűződik, aki a II. Világháború után gyűjtötte össze az elhagyott könyveket, mivel a darabok több száz évesek, folyamatos karbantartást és restaurálást igényelnek. Ezúttal 4 könyv és 1 pergamen kapott új életet, amelyek a 17-18. Századból származnak. Az igazgató kiemelte, hogy a gyűjtemény legidősebb darabja az 1500-as években készült.
2: Nagyon örülök, mert most könyvekről beszélgethetünk itt a könyvtárban, nem pedig más típusú programokról, és talán valahol azért mégiscsak ez a könyvtárnak az egyik fő feladata, hogy megőriztek. Miről adtatok itt most hírt?
3: Igen, ugye több mint 300 000 dokumentumunk van a könyvtár gyűjteményét tekintve, viszont vannak úgynevezett kincseink, amelyek muzeális könyvtári dokumentumnak tekinthetők, ezek pedig a több száz éves könyvritkaságok. Ugye ezeket megfelelő körülmények között tároljuk, őrizzük, hogyha valaki kutatni szeretné, akkor hozzáférhetővé tesszük, viszont az is egy fontos feladat, hogy lehetőség szerint gondoskodjunk arról, hogy megmaradjanak ezek a kincsek. És most legutóbb a tavaly éppen adtunk be pályázatot a Nemzeti Kulturális Alaphoz, mely lehetővé tette azt, hogy restauráltassuk ezeket a dokumentumokat, így 4 kötet tudott megszépülni az idei évben, és ezzel is ugye azt tesszük lehetővé, hogy minél tovább megőrződjenek ezek a kiadványok, amelyek amúgy túlélték ugye a világháborút és egyéb eseményeket, Fia Gézának köszönhetően megőrizte őket az utókor, és most tesszük ezt mi is.
2: Van ugye egy olyan részlegetek, ami ezeket a nagyon régi könyveket tartalmazza. Ők hogyan élik a mindennapjaikat? Arra gondolok, hogy lehet-e őket esetleg megnézni, kikérni, hogyan működik ez a részleg a ti könyvtáratokon belül?
3: Ugye egy elkülönített helységben megfelelő fényviszonyok, illetve hőmérséklet mellett tároljuk elsősorban ezeket a kiadványokat alkalmanként bizonyos évfordulókhoz kapcsolódóan kiállítás formájában vitrínben megtekinthetők, viszont azért be kell tartanunk bizonyos előírásokat, így például a kesztyűben lehet megérinteni, illetve hogyha ki is nyitunk egy könyvet, akkor nagyon kell figyelni, hogy a gerinc ne sérüljön, tehát ne hújjanak ki a lapok. Így elsősorban a könyvtárosok azok, akik kézbe veszik ezeket a könyveket, viszont hogyha kutatási céllal szeretné valaki tanulmányozni, akkor erre is lehetőséget biztosítunk. Idén nyáron Szlovákiából kerestek meg minket azzal a céllal, hogy egy adott szerző könyvébe betekintést nyerjen, és ekkor digitalizáltuk a kiadványt, tehát elektronikus formában tettük elérhetővé, hogy ezzel is biztosítjuk azt, hogy ne sérüljön a könyv, és mégis kutatható, hozzáférhető legyen. Úgyhogy igazából így zajlik ezeknek a több száz éves könyveknek a története, viszont egyfajta lehetőséget már fel is ismertem, hiszen amennyiben tudunk bővebb ismereteket szerezni ezeket a könyvekről, illetve el tudjuk mesélni a történetüket, akkor akár egy új könyvtári szolgáltatásként régi könyves bemutatót is tudunk majd tartani, úgyhogy elindult a gondolkodás most a fejemben, és az a célunk természetesen, hogy minél több érdeklődőnek meg tudjuk mutatni ezeket a ritkaságokat.

0: Nyilván azt pontosan tudjuk, hogy támogatást szerezni bármilyen jellegű munkára nagyon bonyolult, ezért kérdezem csak óvatosan, hogy nagyjából mennyi az a könyvmennyiség, ami restaurálásra szorulna. Mennyi 10-100 könyvről lenne szó egyébként, így szépen folyamatában?
1: Ugye nem vizsgáltuk fel a könyvek állapotát, de mivel mind, tehát 1851 előtt kiadott könyvből van ez 1310 darabunk, tehát talán nem túlzás azt mondani, hogy mindre szépen sorban ráférne kisebb-nagyobb munkálat. Ugye nyilván megvan a különbség a széteső könyvek között, illetve itt az előbb a restaurátor hölgy is elmondta, hogy bizonyos alapkezelés is jót tenne csak a könyvek borítójának, és ugye még kisenyítottuk a könyveket, tehát egyfajta állagmegőrzési, állományvédelmi procedúrát azért jó lenne valamennyi könyvnek biztosítani, ugye ezt támogatás függvényébe tudjuk megtenni.
0: Mindegyik könyvről egyébként tudjátok, hogy nagyjából honnan jött, mit tartalmaz, milyen témát dolgoz fel? Fellettek már ezek véve akár valamilyen adatbázisba?
1: Egy jó pár kötetnek a leírása elérhető a könyvtár elektronikus katalógusában. Ezt a Békés megyei könyvtár korábbi munkatársai elvégezték ezt a munkálatot. Ugye ezek elsősorban latin, német vagy gót nyelven íródott könyvek, amelyek megnehezítik a könyvek tanulmányozását. Ugye jelenleg nem rendelkezünk latin nyelv ismerettel rendelkező munkatárssal, úgyhogy mindez megnehezíti a további feltárást, illetve természetesen egy humán erőforrás sem ártana a feladat ellátásához. Alapvető információkat tudunk a könyvek egy részéről, így például tudjuk, hogy 1546-ból származik a legrégebbi kötetünk, amely Philip Melanchtonnak a könyve. Ez egy fatáblás, díszes pergamen kötésű kiadvány, amely részkapcsokkal rendelkezik. Ez a leírás elérhető a könyvtár katalógusában, így ugye lényegében a legalapvetőbb információkat valóban tudhatjuk a kötetekről.
0: Hogyan tervezitek folytatni a munkát? Itt ugye mondtatok már egy-két gondolatot a sajtótájékoztatón, hogy talán egy új pályázat beadása megtörtént.
1: Igen, az idejében is nemzeti kulturális alap megfogalmazta ezt a pályázati lehetőséget, melyre beadtuk mi is a pályázatot, így reményeink szerint az elkövetkező időszakban további 4-5 könyvnek az állapota tud megszépülni. Jelenleg bírálat alatt van a pályázat, úgyhogy izgatottan várjuk az eredményt, illetve hogyha sikeres lesz a pályázat, akkor folytatjuk a tevékenységet Orsolyával.
2: A civil központok országos hálózata, az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt idén már 13. alkalommal szervezi meg közös véradási akcióját, a civil véradást. Békés vármegye több településén is lehet csatlakozni ehhez az életmentő eseményhez. Tóth Zoltánné, a Magyar Vöröskereszt Békés vármegyei szervezetének önkéntese, ugyancsak a véradás fontosságára hívta fel a figyelmet.
0: Te magad a Magyar Vöröskeresztet képviselted itt a sajtótájékoztatón. Mire hívtátok fel a figyelmet?
3: Igen, a Magyar Vöröskereszt tevékenységére nyilván egyik legfontosabb tevékenységére hívtuk fel a figyelmet, itt ma a véradás szervezése, és arra, hogy ha összefogunk, mint itt is a következő hét, ugye a civil összefogás hete lesz, hogy mennyi embert el tudunk érni. Hiszen a Magyar Vöröskereszt is önkéntesekkel dolgozik, de ezt szeretjük mi is tágítani, hogy minél több emberhez jusson el ennek a fontossága, minél több embert érje. Ez nagyon jól bebizonyította az elmúlt 12 alkalom is, hiszen mindig minden egyes alkalomkor több embert sikerült elérni, és ebben bízunk a következő időszakban is, hogy tudjuk, hiszen azt szoktuk mondani, hogy egységben az erő, de az önkéntességben rejlik az idő. A civil információs központ is sok civilt ér el, de a Magyar Vöröskereszt is, így, hogyha az erőinket összpontosítjuk, akkor még hatásosabban, illetve még jobban tudjuk végezni a munkánkat, és még több véradót tudunk elérni, meg tudjuk, hiszen ők egy más civil szervezeteket fognak össze, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy eljusson mindenki ez, hogy a véradás milyen fontos napjainkban.
0: Mi is nem egyszer beszélgettünk az elmúlt években erről a témáról, de ha valaki mégis kimaradt volna ebből a körből, nem hallotta volna. Hogyan, miért adjunk vért? Miért fontos ez?
3: Hát sokszor, de sokszor nyilván el kell, hogy mondjuk, ugye a vér semmivel sem nem pótolható. Próbálkoztak ezt már, ugye mindenki hallott a hírportálokon, hogy kitalálni, de nem lehet pótolni. Ezt csak úgy tudják egyéb műtéteknél, baleseteknél pótolni beteg embertársainak, hogy eljön az a 18 évet betöltött, egészséges, 50 kilót elért önkéntes véradónk, és idejét és vérét nem kímélve adja beteg embertársainknak. Úgy gondolom, hogy ennél csodálatosabb tett nincsen, ennél nagyobb köszönet, mint nekik ezért, akik tényleg idejüket és vérüket, azt az nagyon sajátos, amit tényleg csak az övéké, odaadják másoknak úgy, hogy nem is tudják kinek. Ennél csodálatosabb dolog szerintem nincs a világon.

0: Most ugye önkéntesként vagy már tagja ennek a csapatnak. Nem tudom, hogy ettől függetlenül kérdezhetlek esetleg arról, van-e információd arról, hogy eddig hogyan sikerült ez az év a víradások szempontjából? Nem konkrét számokat, van-e információd erről?
1: Természetesen, ahogy említettem is, nap mint nap azon tevékenykedik a Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete is, illetve a vérellátó szolgálat is a partnerszervezetekkel közösen, hogy legyen. Ahogy említettem is, éves szinten mintegy közel 900 véradást szerveznek. Hasonlóképpen, ahogy a tavalyi évben is, egy 600 fölötti időszakban járunk, de ez az, ami nem lehet soha megpihenni, szoktam volt mondani. December 31-én befejezzük, és január 2-án kezdjük újra a szervezést, hiszen a vérkészítmények nagyon rövid ideig jók, és hát ezt mindig újabb egyéneket, illetve véradókat kell, önkéntes véradókat kell szerveznünk, de hál' Istennek Békés vármegyében jó egy társadalmított jó régen, és jó egy társadalmisított a véradás szervezés. Hosszú-hosszú évek munkáján sok kollégám, illetve rengeteg önkéntes segíti a munkánkat, és nagyon-nagyon régen. Hálás köszönet nekik is a már letett munkáért, és azoknak is, akik még eztán fogják segíteni a munkáját. Nagyon szívesen vesszük mindenki segítségét, aki a nemes cél érdekében tud tenni.
2: A Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője, Hercegné Számel Anna Mária kitért arra, hogy egyéb területeken is nagyon szoros az együttműködés már több év a Vöröskereszttel.
0: Egy véradással egybekötött rendezvényre hívtátok fel a figyelmet. Mi ez pontosan? Mi lesz?
3: A sajtótájékoztatónknak a témája ugye a 13. civil véradás az egész országban, a civil központok, mind a 19 plusz a budapesti iroda. Szeptember 22-től 26-áig megszervezi ezt a véradást, ahol civileket hívunk, várunk nagy szeretettel, hogy minél nagyobb számban tudjunk vért adni, vért gyűjteni.
0: Milyen hagyománya van már ennek a programnak?
3: Ez a 13. civil véradás mindig február van, és mindig szeptemberben tartjuk, tehát egy évben két alkalommal van, és ahogy említettem, az egész országban ugyanakkor ez egy ilyen kampány jellegű véradás.
0: Mit lehet olyan értelemben arról tudni, hogy bárki jöhet, kell-e regisztrálni, jelentkezni, bármi, milyen helyszíneken lesz ez esetleg?
3: Hirdetjük a helyszíneket is, a nagyobb városokat, például Gyulán is, Orosházán, Békéscsabán, és ezen kívül kisebb településeken, 19 helyszínen lehet majd vért adni. Mi kiküldtük a településeken is, illetve a Vöröskereszt ez nekünk egy nagyon jó partnerünk, és ők is hirdetik a saját felületeiken, hogy mikor és hol lehet. Regisztrálni nem szükséges, csak tudni kell, el kell olvasni előtte, hogy minek kell megfelelni, hogy nehogy véletlenül kellemetlen helyzetbe kerüljön az, aki szeretne elmenni vért adni, de sajnos nem tud egyéb okok miatt.
0: Igen, ezt a sajtótájékoztatón is kiemeltétek, hogy a Vöröskereszttel mennyire szoros a kapcsolat. Más területeken hogyan, hol tudtok együtt dolgozni, ha tudtok?
3: Vöröskereszttel több helyszínen is tudunk, és több programban is, hiszen adománygyűjtésnél is nagy

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: magam, mert most veled vagyok, és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem?
0: Nem. Nem. Előbb-utóbb kellett egy szerető.